hogy ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változás jön a szépkártyáknál, sok a gond az étrend kiegészítőkkel, akár kiadós csapadék is eshet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Változás jön a szépkártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kegyetlen, mint halottját az itt a
1: gyöngy. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Online csalásokra figyelmeztet a Fejérvár megyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Voltak itt internetes vásárlásürügyén vertek át, mást hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját, vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. Részletek a Duna Online oldalán. Kigyulladt egy személygépkocsi az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Ráckeresztúr közelében pénteken, értesült róla a dunaonline.hu. A jármű a leállósában állt, amikor felcsaptak a lángok. A tűzesethez az érdi hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltói vonultak, akik rövid időn belül megfékezték a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat. A gépkocsi a tűz következtében teljesen kiégett. A kórházi kezelés időszaka nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő lehet a gyermekek számára. Ebben nyújt különleges támogatást az Amigos a gyerekekért alapítvány, amely játékos nyelvi foglalkozásokkal és egyetemista önkéntesek segítségével teszi élményekben gazdaggá a kórházban kezelt és gyógyuló betegek mindennapjait. Az alapítvány célja, hogy a nyelvtanulás, a közös játék és az interaktív felfedezés örömén keresztül motivációt, sikerélményt és pozitív élményeket nyújtson a gyerekeknek a gyógyulás ideje alatt. A foglalkozások során a résztvevők különböző országok kultúrájával, nyelvével és gasztronómiájával ismerkedhetnek meg életkorukhoz igazított kreatív formában. Az eddig beérkezett SZIA bevallásokból kiderült, hogy a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel, ezért a NAV segít a szülőknek, összefoglalta a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre érdemes odafigyelniük a dunaújvárosi adózóknak is. Gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. Gyermeknapi hangulatú pünkösdi koncerttel készül a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. A zeneiskola növendékei a Krisztus Király Főtemplomban lépnek fel május 23-án. A szervezők a gyermekek világnapját megelőző hétvégére időzítették az eseményt, amely így egyszerre lesz ünnepi és családias hangulatú program, írja Dúl. A koncertre a belépés díjtalan, a Dunaújvárosi Zeneiskola és a helyi római katolikus közösség közösen várja az érdeklődőket. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. Pontos időszak következik a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma főterjesztője, az amerikai szőlőkapóca elleni védekezésben itt Fejér vármegyében is, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A következő időszakban a lárvák gyérítése a legfontosabb feladat, ehhez viszont elengedhetetlen a pontos megfigyelés. Az amerikai szőlőkapóca tojásai a két évesnél idősebb részek kérge alatt telelnek, a lárvák az időjárástól függően május közepétől július elejéig kelnek ki. Újabb fontos fejlesztési mérföldkőhöz érkezett a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint fizikailag is megérkezett az új mammográf készülék. A fejlesztés célja, hogy a jövőben korszerűbb és hatékonyabb diagnosztikai lehetőségekkel támogassák a betegellátást és a szűrővizsgálatokat. A kórház közlése szerint a következő időszakban további információkat is megosztanak, majd az üzembehelyezés és az új készülék működésének részleteit adják közre. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkájáll, Jakab Beáta földrajz német szakos pedagógus és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileumi év központi témája Japán volt. További részletek a Duol oldalán. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. A tőrösdarazsak nem veszélyesek sem az emberre, sem az állatokra, ezért elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívja fel a figyelmet itt Fejérvár megyében is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A rovarok májustól jelennek meg a kertekben, parkokban és komposztok közelében, ahol természetes módon gyérítik például a cserebogár lárvákat. Az óriás tőrösdarazsak, ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, a tőrösdarazsak nem agresszívek és csak akkor használják a hullánkjukat, ha megfogják őket. Meghirdették az erdei fülesbaglyok felmérését itt Fejérvár megyében is. A lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést. Az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy parkokban márciustól júniusig. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, az adatokkal a fülesbagoly térképet pontosítják majd. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja Fejérvár megyei látogatókat is. Május 24-én és 25-én a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják be. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejérvár megyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-dél-nyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Hozom a legjobb zenéket, hogy a hétvége is jól induljon. Május 16-a van szombat, és ezen a reggelen velünk tart a Pets and Small a Turnaround-dal, na meg az LMC, övéké az indulás. Ez a Take Me to the Clouds Above Love. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok a Mózesek és a Botondok, születésnaposok között pedig Janet Jacksont köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1989-ben kitört egy olyan botrány, amire szerintem mindenki emlékszik, hogyha így felelevenítem, méghozzá az, hogy a magyarországi matematikai érettségi tételsor kiszivárgott idő előtt, és emiatt érvénytelenítették az érettségit, és az évvégi matek jegyek lettek az érettségi jegyek is. Szerintem rengetegen jártak anno ezzel jól. A folytatásban pedig hamarosan hozom a témákat, az egyik például majd Alicia Keys-szel lesz kapcsolatos, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem már a Pets and Smallt a Turnaround-dal, na meg most a Black Eyed Peas dalát indítom. Ez a Let's Get It Started itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, a Petsz & Small-lal ébredhettünk, ez volt a Turn Around, szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai nap témáit is, hogy az egyik Alicia Keys-szel lesz kapcsolatos, 7 óra után kiderül, hogy mit hoz majd Alicia Keys magával, csak annyit mondjuk, hogy célegyenes beért az egyik projektje, de hogy az énekesnő mivel rukkol most elő, az majd 7 óra után fog kiderülni. 8 órakor a Red Hot Chili Peppers fog majd érkezni, nem is akármivel, 300 millió dollárral a zsebükbe, úgyhogy jönnek majd a részletek erről is, és végül 9 óra után pedig fociláz van, nem véletlenül, hisz a Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik Budapesten, és megvan, hogy kifújja majd a sípot, úgyhogy ez mind ki fog derülni, na meg szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után majd a Baha Mennel folytatom, ez lesz a Who Let the Dogs Out?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarner-öböl, a Dalmácia-Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra és döntő többsége apartmanra szól. A tájékoztatás szerint a fő szezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Változik a H5-ös hét közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet majd utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Hajdúhatház területen hepatitis A járványhelyzet alakult ki. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a készfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítő pontok kialakításával. Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttatnak el. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Visszahívtak egy glutén és laktózmentes nápoit, mert határérték feletti glutén tartalmat mértek a termékben. Az élelmiszerhatóság azt kéri, hogy a Dibette márkájú wafri kakaós krémmel töltött és bevont ostya szeletet ne fogyasszák el. Az édességről a pontos információk megtalálhatók a Nibih honlapján. Magyarokból álló parfümtolvaj bandát számoltak fel Ausztriában, arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák, a rajtaütésben és a banda lebuktatásában egy kitoloncolási őrizetben lévő férfi segítette a nyomozókat.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Online csalásokra figyelmeztet a Fejérvár megyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Volt, akit internetes vásárlásürügyén vertek át, más hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. A kórházi kezelés időszaka nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő lehet a gyermekek számára. Ebben nyújt különleges támogatást az Amigos a gyerekekért alapítvány, amely játékos nyelvi foglalkozásokkal és egyetemista önkéntesek segítségével teszi élményekben gazdaggá a kórházban kezelt és gyógyuló betegek mindennapjait. Az alapítvány célja, hogy a nyelvtanulás, a közös játék és az interaktív felfedezés örömén keresztül motivációt, sikerélményt és pozitív élményeket nyújtson a gyerekeknek a gyógyulás ideje alatt. A foglalkozások során a résztvevők különböző országok kultúrájával, nyelvével és gasztronómiájával ismerkedhetnek meg életkorukhoz igazított kreatív formában. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejér vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek le.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM a legjobb zenék, az Élvezdet fogyaszthattuk el így reggelire a Punani Masszívtól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, jön egy énekesnő, akiről nemrégiben egy dokumentumfilm jött ki, akiben elmondta, hogy a hírnévnek ára van. Ő Kylie Minogue, most az In Your Rights-t hozza ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig a nap első témája majd 7 óra után, ami Erisa Kiss-szel kapcsolatos, ugyanis célegyenesbe ért az egyik projektje, úgyhogy jön erről minden, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy kis olaszt elfogyasztunk reggelire, Gio Baggio-tól. Itt lesz velem majd a Funky Groove.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felhúzódunk.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Online csalásokra figyelmeztet a Fejér megyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Volt, akit internetes vásárlás ürügyén vertek át, mást hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját, vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. Kigyulladt egy személygépkocsi az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Ráckeresztúr közelében pénteken, értesült róla a dunaonline.hu. A jármű a leállósában állt, amikor felcsaptak a lángok. A tűzesethez az érdi hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltói vonultak, akik rövid időn belül megfékezték a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat. A gépkocsi a tűz következtében teljesen kiégett. A kórházi kezelés időszaka nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő lehet a gyermekek számára. Ebben nyújt különleges támogatást az Amigos a gyerekekért alapítvány, amely játékos nyelvi foglalkozásokkal és egyetemista önkéntesek segítségével teszi élményekben gazdaggá a kórházban kezelt és gyógyuló betegek mindennapjait. Az alapítvány célja, hogy a nyelvtanulás, a közös játék és az interaktív felfedezés örömén keresztül motivációt, sikerélményt és pozitív élményeket nyújtson a gyerekeknek a gyógyulás ideje alatt. A foglalkozások során a résztvevők különböző országok kultúrájával, nyelvével és gasztronómiájával ismerkedhetnek meg életkorukhoz igazított kreatív formában. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér megyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Alicia Keys bizony visszatér a köztudatba, nem is akármivel, egy projektet fejez be, úgyhogy jönnek a részletek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, május 16-a van szombat, és ebbe az órába is természetesen jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Indulunk Tate Thomas-szal, szól a Miss California.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék hamarosan érkezik Alicia Keys vadonatúj projektje, a Keys 2, amely várhatóan még idén napvilágot lát. A lemez a 2021-es stúdióalbumnak lesz a hivatalos folytatása, az énekesnő pedig egy friss interjúban elárulta, a munkálatok az utolsó fázisban tartanak. Saját bevallása szerint az idő múlásával sokkal magabiztosabb és kreatívabban áll a zenéléshez, mint a karrierje legelején, amikor még csak kereste saját útját. Alicia Keys dalait legalább annyira szeretjük, mint a soron következő másik csodálatos énekesnő hangját. Rihannáról van szó, és az SOS-szel folytatom most az ébredést és a napindítást itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ákossal ébredhettünk, ez volt az Ember, maradj, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 16-a van szombat, a névnaposok, a Mózesek és a Botondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére. 8 óra után a Red Hot Chili Peppers érkezik majd. 300 millió dollárral a zsebükbe, de hogy ez mit jelent, meg honnan szedték össze ezt a sok pénzt, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után pedig belefújunk egy bírói sívba. A focipályára látogatunk el a sportrovatba, ugyanis megvan, hogy ki fogja fújni majd a sípot és osztogatni a piros lapot és a sárga lapot a BL döntőn a Puskás Arénába. Úgyhogy erre lehet számítani, na meg a legjobb zenékre. Itt lesz velem a Heavy D and the Boys, a Now That We Found Love-val a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. A barátság lesz a központi témája az idei Sopron Festnek, amelyet ezúttal a szokottnál később, július 2. és 4. között rendeznek meg a Lüverekben. Június 26-ától a felvezető napokon városszerte 80 helyszínen mintegy 300 program várja látogatókat. A fesztivál ideje alatt 12 időszaki kiállítás nyílik, emellett a múzeumok is különböző programokat szerveznek. Visszahívtak egy glutén és laktózmentes nápoit, mert határérték feletti glutén tartalmat mértek a termékben. Az élelmiszerhatóság azt kéri, hogy a Dibette márkájú wafri kakaós krémmel töltött és bevont ostyaszeletet ne fogyasszák el. Az édességről a pontos információk megtalálhatók a Nibih honlapján. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarner-öböl, a Dalmácia-Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra és döntő többsége apartmanra szól. A tájékoztatás szerint a fő szezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Május 16-án szombaton nyílik meg a 21. táblakép festészeti Biennálé Szegeden. Szigorú szelekciót követően 100 alkotó, mintegy 130 festményét választották ki a Biennáléra. A közönség a magyar festészet friss eredményeivel találkozhat, hiszen 2 évnél nem régebbi képekkel pályázhattak a művészek. Magyarokból álló parfümtolvaj bandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák, a rajtaütésben és a banda lebuktatásában egy kitoloncolási őrizetben lévő férfi segítette a nyomozókat. Hajdúhatház területen hepatitis A járványhelyzet alakult ki. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a kézfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítő pontok kialakításával. Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttatnak el.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Online csalásokra figyelmeztet a Fejérvár megyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Volt, akit internetes vásárlásúr ügyén vertek át, mást hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. Az eddig beérkezett SZIA bevallásokból kiderült, hogy a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel, ezért a NAV segít a szülőknek, összefoglalta a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre érdemes odafigyelniük a dunaújvárosi adózóknak is. Gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. Gyermeknapi hangulatú pünkösdi koncerttel készül a dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. A zeneiskola növendékei a Krisztus Király Főtemplomban lépnek fel május 23-án. A szervezők a gyermekek világnapját megelőző hétvégére időzítették az eseményt, amely így egyszerre lesz ünnepi és családias hangulatú program, írja Dúl. A koncertre a belépés díjtalan, a dunaújvárosi zeneiskola és a helyi római katolikus közösség közösen várja az érdeklődőket. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelem igazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új funkció csak a DÁB weboldalán érhető el. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső. Egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Back to Black Amy Winehouse-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és a mai nap, május 16-a, szerintem sokaknak emlékezetes egy botrányról, ami 1989-ben történt, ugyanis kiszivárogtak a magyarországi matematikai érettségi tétel sorok idővel előtt, és emiatt az évvégi matematikai legy lett az érettségi jegy. Szerintem ezzel nagyon sokan cserélnének. Én viszont nem változtatok semmi, nem cserélek. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A Lighthouse Family-vel megyünk tovább. Ez a High, itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a Red Hot Chili Peppers-t, méghozzá nem is akármivel, 300 millió dollárral a zsebükbe, de hogy honnan szerezték mindezt a pénzt össze, és hogy mi lesz most az együttessel, az is ki fog derülni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, egy finom kis funky, már itt lesz Mark Morrison-tól, a Return of the Mac-et hozza majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Online csalásokra figyelmeztet a Fejérvár megyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Volt, akit internetes vásárlásürügyén vertek át, mást hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját, vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. Gyermeknapi hangulatú pünkösdi koncerttel készül a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. A zeneiskola növendékei a Krisztus Király Főtemplomban lépnek fel május 23-án. A szervezők a gyermekek világnapját megelőző hétvégére időzítették az eseményt, amely így egyszerre lesz ünnepi és családias hangulatú program, írja Dúl. A koncertre a belépés díjtalan, a Dunaújvárosi Zeneiskola és a helyi római katolikus közösség közösen várja az érdeklődőket. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejérvár megyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. A legjobb zenék pedig jönnek sorba az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Mark Morrison, a Return of the Mac-kel az óra elsője, meg a Deep Dish-é, szól majd a Flashdance, és a Red Hot Chili Peppers-ről fogunk beszélni, akiknek most a zsebébe ott van $300 millió.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, a Red Hot Chili Peppers végleg behúzza a függönyt a jogdíjak körüli üzletelésben. A zenekar több mint 300 millió dollárért adta el a teljes hangfelvétel katalógusát a Warner Music Groupnak. Ez a lépés egy 5 éves folyamat betetőzése. 2021-ben a kiadói jogoktól váltak meg 150 millióért, most pedig több mint a kétszeresért adták el a rögzített zenei anyagaikat is. Az üzlet súlyát jól jelzi, hogy a Warner Music és a Capitol közösen 650 millió dolláros befektetési alapjának közel a felét a Red Hot Chili Peppers katalógusa tette ki. És jogos lehet a kérdés, hogy miért pont a Warner? A párosítás tulajdonképpen papírforma volt, ugyanis a Warner Music Group már 1991-ben, vagyis a korszak alkotó Blonde Sugar Sex Magic album megjelenése óta a zenekar szakmai otthona. A mostani megállapodás pedig mind a 13 stúdióalbumot magába foglalja. A számok a háttérben. Azt gondoljuk, hogy ez a 300 millió egy csillagászati összeg, de bizony-bizony az éves bevétel utána 26 millió dolláros profitot fog termelni. A Red Hot Chili Peppers ezzel beállt azon legendák sorába, mint Bob Dylan vagy Bruce Springsteen, akik már életművük anyagi részét profi jogkezelőre bízták. Hivatalos kommentár ugyan még nem érkezett se a zenekartól, se a Warnertől, de a számok önmagukért beszélnek. A rock történelem egyik legjövedelmezőbb életműve cserélt gazdát. A legjobb zenék pedig most jönnek az ébredés és a napindítás mellé, és remélem gazdára találnak. Most Olly Marszal megyünk tovább, ez a Dance With Me Tonight itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék Zolával ébredhettünk. Ez volt a Sehova se passzolok, a folytatásba pedig jön egy igazán kis passzoló dal, hogy felrázza majd a reggelünket. A rövid szünet után Will Smith-t már hozom, a Getting Jiggy With It-tel, ez biztos. Getting Jiggy With It. Getting Jiggy With It.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. A barátság lesz a központi témája az idei Sopron Festnek, amelyet ezúttal a Szobotnál később, július 2-a és 4-e között rendeznek meg a Lőverekben. Június 26-ától a felvezető napokon városszerte 80 helyszínen mintegy 300 program várja látogatókat. A fesztivál ideje alatt 12 időszaki kiállítás nyílik, emellett a múzeumok is különböző programokat szerveznek. Visszahívtak egy glutén és laktózmentes nápoit, mert határérték feletti glutén tartalmat mértek a termékben. Az élelmiszerhatóság azt kéri, hogy a Dibette márkájú wafri kakaós krémmel töltött és bevont ostyaszeletet ne fogyasszák el. Az édességről a pontos információk megtalálhatók a Nibih honlapján. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet majd utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Magyarokból álló parfümtolvaj bandát számoltak fel Ausztriában, arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák, a rajtaütésben és a banda lebuktatásában egy kitoloncolási őrizetben lévő férfi segítette a nyomozókat. Hajdúhatház területen hepatitis A járványhelyzet alakult ki. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a készfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítő pontok kialakításával. Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttatnak el.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Online csalásokra figyelmeztet a Fejér megyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Volt, akit internetes vásárlásúr ügyén vertek át, mást hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. Az eddig beérkezett SZIA bevallásokból kiderült, hogy a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel. Ezért a NAV segít a szülőknek, Összefoglalta a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre érdemes odafigyelniük a dunaújvárosi adózóknak is. Gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. Gyermeknapi hangulatú pünkösdi koncerttel készül a dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. A zeneiskola növendékei a Krisztus Király Főtemplomban lépnek fel május 23-án. A szervezők a gyermekek világnapját megelőző hétvégére időzítették az eseményt, amely így egyszerre lesz ünnepi és családias hangulatú program, írja Dól. A koncertre a belépés díjtalan, a dunaújvárosi zeneiskola és a helyi római katolikus közösség közösen várja az érdeklődőket. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Anastasia és Eros Ramazzotti közösek ápráztatott minket el. Ez volt az I Belong to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 16-a van szombat. A névnaposok a Mózesek és a Botondok. A születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egy óra témánk pedig még hátra van. Irány a foci BL döntő. Megvan, hogy ki fogja fújni majd a sípot a PSG-nek és az Arsenalnak. Úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy Michael Bublé-t már bekészítettem. Az It's Beautiful Day-jel érkezik majd, a folytatás viszont a Shiny, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 9 óra után a sportrovatba, a budapesti BL döntőre látogatunk el, ugyanis megvan, hogy ki fújja majd a sípot ezen a mérkőzésen, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Tudunk majd ugrálni, hogy a reggel igazán energikusan induljon a Chris Cross-szal, ugyanis a jumpot már biztos, hogy hozom majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Online csalásokra figyelmeztet a Fejérvár megyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Volt, akit internetes vásárlás ürügyén vertek át, mást hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját, vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. A kórházi kezelés időszaka nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő lehet a gyermekek számára. Ebben nyújt különleges támogatást az Amigos a gyerekekért alapítvány, amely játékos nyelvi foglalkozásokkal és egyetemista önkéntesek segítségével teszi élményekben gazdaggá a kórházban kezelt és gyógyuló betegek mindennapjait. Az alapítvány célja, hogy a nyelvtanulás, a közös játék és az interaktív felfedezés örömén keresztül motivációt, sikerélményt és pozitív élményeket nyújtson a gyerekeknek a gyógyulás ideje alatt. A foglalkozások során a résztvevők különböző országok kultúrájával, nyelvével és gasztronómiájával ismerkedhetnek meg életkorukhoz igazított kreatív formában. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejérvár megyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Megvan, hogy kifújja meg a sípot, illetve osztogatja a lapokat majd a budapesti BL döntőn, úgyhogy jönnek a részletek, erről lesz szó a mai sportrovatba, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napidítás mellé. Itt lesz például velem Beyoncé az If I Were a Boy-jal, a kezdés pedig Kelly C. Szól a Trick Me!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék a sportrovatban, a mai napon terítéken a foci nem lehet más, hisz a Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik meg a Puskás Arénában, és hivatalossá vált, hogy kifújja majd a sípot a döntőben május 30-án. Az UEFA bejelentése alapján a német Daniel Schiebert kapta meg a hatalmas feladatot, így ő vezeti ki majd a pályára a címvédő Paris Saint-Germaint és az Arsenalt. Én azt gondolom, hogy azért izgalmas lesz ez a döntő, bár mindenki a PSG Bayern München meccset tartott a döntőnek, aláírom, tényleg nagyon jó volt. A szakértők is úgy vélekednek az Arsenalról, hogy nem igazán érdemli meg, hogy itt legyen. Én meg azt mondom, hogy azért az angol foci, és ezáltal az Arsenal is tartogat meglepetést. Ezt tudjuk nagyon jól, úgyhogy lehet, hogy a PSG egy kicsit nehéz helyzetben lesz. Ez már a jövő zenéje, és az is, hogy mivel megyünk tovább, ugyanis az ébredés és a napindítás mellé szólnak. A legjobb zenék itt a Besten, a Dersi Ghost indítom most.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Criss Cross és a Jump, és a folytatásban is mozgásban maradunk. Csak mondok még pár infót a mai napról. A névnaposok a Mózesek és a Botondok, ugyanis május 16-a van szombat, és a születésnaposok között pedig Janet Jackson köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mozgásban maradás pedig a Gossipnek köszönhető. Ez a Move in the Right Direction.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom majd a legjobb zenékkel. Indul a Best hétvége, úgyhogy csak a reggel cserélem le, a délelőtre a zenék maradnak. Például olyan előadók társaságában tölthetjük majd szépen az időket, mint Nelly Furtado és Timbaland, ugyanis tőlük majd a Promiscuous-t már biztos, hogy hozom.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyéből. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. Magyarokból álló parfümtolvaj bandát számoltak fel Ausztriában, arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák, a rajtaütésben és a banda lebuktatásában egy kitoloncolási őrizetben lévő férfi segítette a nyomozókat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarner-öböl, a Dalmácia-Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra és döntő többsége apartmanra szól. A tájékoztatás szerint a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. A barátság lesz a központi témája az idei Sopron Festnek, amelyet ezúttal a szokottnál később, július 2-a és 4-e között rendeznek meg a Lüverekben. Június 26-ától a felvezető napokon, városszerte 80 helyszínen, mintegy 300 program várja látogatókat. A fesztivál ideje alatt 12 időszaki kiállítás nyílik, emellett a múzeumok is különböző programokat szerveznek. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonokban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Hajdúhatház területen hepatitis A járványhelyzet alakult ki. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál

0: biztosítják a készfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítő pontok kialakításával. Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttatnak el.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Online csalásokra figyelmeztet a Fejérvár megyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Volt, akit internetes vásárlásürügyén vertek át, más hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. A kórházi kezelés időszaka nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő lehet a gyermekek számára. Ebben nyújt különleges támogatást az Amigos a gyerekekért alapítvány, amely játékos nyelvi foglalkozásokkal és egyetemista önkéntesek segítségével teszi élményekben gazdaggá a kórházban kezelt és gyógyuló betegek mindennapjait. Az alapítvány célja, hogy a nyelvtanulás, a közös játék és az interaktív felfedezés örömén keresztül motivációt, sikerélményt és pozitív élményeket nyújtson a gyerekeknek a gyógyulás ideje alatt. A foglalkozások során a résztvevők különböző országok kultúrájával, nyelvével és gasztronómiájával ismerkedhetnek meg életkorukhoz igazított kreatív formában. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejérvár megyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indított el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 16-a van, szombat, indul a Best hétvége. Jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen az időnk, legyen szó munkáról, házi munkáról, vagy éppen lazulgatásról. Mindenki meg fogja találni magának a magának valót. Itt lesz velem Nickelback, a fotograffal, az órakezdés pedig 50 centé. Ez az In The Club. Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép napot kívánok mindenkinek. Május 16-a van szombat. A névnaposok a Mózesek és a Botondok. A születésnaposok között pedig Janet Jacksont köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És ezen a napon 1989-ben tört ki egy botrány, amire szerintem nagyon sokan emlékeznek, és valakinek pozitív volt mindez a botrány, ugyanis jól jött az, hogy kiszivárogtak a matematikai érettségi tételsorok, és emiatt úgy döntöttek, hogy az évvégi matematikai jegy lesz az érettségi jegy. Szerintem rengetegen menekültek meg a szóbelizéstől és a megbukástól. Sajnos ennek a botránynak köszönhetően. Minden esetre szép erre visszaemlékezni, legalább olyannyira, mint a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire. Itt lesz például velem Nickelback a Fotográffal hamarosan, előtte viszont még meghallgatjuk Dario G-t és a Carnaval de Paris-t itt a Best 10.

0: Best FM a legjobb zenék, Prince varázsolt el minket a The Greatest Romance Ever szóldal, és a folytatásban egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel, itt lesz velem a Kielef csapata, méghozzá ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös órán következik még hozzá, amit együtt töltünk a legjobb zenékkel. Bekészítettem már az Oasis-t, ők a Wonderwall-lal érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Idén is megtartották a végzősök különleges menetét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Ismét végigvonult a Dunaújváros utcáin a Salamander, a végzős hallgatók hagyományos fáklyás menete. A több generáció óta élő hagyomány eredetileg Selmecbánya diák hagyományaiból ered, és a hallgatói évek lezárását jelképezi. A fáklyás felvonulás azt szimbolizálja, hogy a végzősök elindulnak életük következő szakasza felé, miközben magukkal viszik az egyetemi évek emlékeit és közösségi élményeit. A Salamander nem csak egy egyetem, hanem a város életének is kiemelt eseménye. Ilyenkor Dunaújváros is búcsút vesz attól a generációtól, amely éveken át meghatározó része volt a város mindennapjainak. További részletek a Duna Online oldalán. Online csalásokra figyelmeztet a Fejér vármegyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Volt, akit internetes vásárlásürügyén vertek át, mást hamis SMS-ben érkezőt, fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN-kódját, vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. Az eddig beérkezett eszhia bevallásokból kiderült, hogy a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél merülnek fel. Ezért a NAV segít a szülőknek, összefoglalta a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre érdemes odafigyelniük a dunaújvárosi adózóknak is. Gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok

0: is igénylik, akik bár négy vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti, és nem örökbefogadó édesanyaként. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Holnap sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás. Élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11-23 fok valószínű.
1: Veszélyes potencia növelőkre vadásznak a fogyasztóvédők 300 milliós drogfogás 10 kiló kokó zalában, bemutatták a foci VB himnuszát. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak a vizsgálat után lehet megmondani, mi okozta a gyomai vasúti balesetet, írt a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Csütörtökön siklott ki a Békés Intercity 4 kocsi a több mint 200 utassal. Ketten megsérültek, egy utas még most is kórházban van. Az biztos, hogy a szerelvény a megengedetnél jóval nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. Azt viszont a szakértőknek kell kideríteniük, hogy ez műszaki vagy emberi hiba miatt következett be. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak. És természetesen olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Die Die Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Az utolsó közös órán következik, de van még bennem lendület, hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a szombat délelőttünk. Bekészítettem már például a TLC-t, a No Scrubs-szal érkezik majd a csapat, de a Coldplay is itt lesz az Adventure of Lifetime-mal, az órakezdés pedig Usher és Pitbull közösségé. Ez a DJ Got Us Fall in Love.
4: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Várni rád Nagy Bogitól, most pedig irányt veszünk, méghozzá irány Nagy-Britannia, és egy olyan együttes, ami a mai napig képes ilyen hangzásra és ilyen stúdió minőségre élőben is. Szerintem zseniálisak, Liverpoolból származnak, és úgy hívják őket, hogy a Simply Red. Most az Indata Lot of Love-ot hozzák ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik ikonikus dala volt ez a TLC-től, a No Scrubs. Szép napot kívánok mindenkinek, május 16-a van, a Mózesek és a Botondok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék sorát pedig még hamarosan folytatom, mert ebből az órából van még hátra. Lily Allen és a Smile már biztos, hogy itt lesz velem a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Santanáik után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek terítéken, úgyhogy Slim Fit érkezik mellé a második órába, a legjobb zenéket pedig én holnap reggel hozom. Legközelebb a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Visszhal, szép délutánt, jó étvágyat kívánok a Best FM-mel. Na meg az Animal Cannibals-el, az Ez is Tast indítom utoljára. Hol?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ismét végigvonult a Dunaújváros utcáin a Salamander, a végzős hallgatók hagyományos fáklyás menete. A több generáció óta élő hagyomány eredetileg Selmecbánya diák hagyományaiból ered, és a hallgatói évek lezárását jelképezi. A fáklyás felvonulás azt szimbolizálja, hogy a végzősök elindulnak életük következő szakasza felé, miközben magukkal viszik az egyetemi évek emlékeit és közösségi élményeit. A Salamander nem csak egy egyetem, hanem a város életének is kiemelt eseménye. Ilyenkor Dunaújváros is búcsút vesz attól a generációtól, amely éveken át meghatározó része volt a város mindennapjainak. További részletek a Duna Online oldalán. A kórházi kezelés időszaka nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő lehet a gyermekek számára. Ebben nyújt különleges támogatást az Amigos a gyerekekért alapítvány, amely játékos nyelvi foglalkozásokkal és egyetemista önkéntesek segítségével teszi élményekben gazdaggá a kórházban kezelt és gyógyuló betegek mindennapjait. Az alapítvány célja, hogy a nyelvtanulás, a közös játék és az interaktív felfedezés örömén keresztül motivációt, sikerélményt és pozitív élményeket nyújtson a gyerekeknek a gyógyulás ideje alatt. A foglalkozások során a résztvevők különböző országok kultúrájával, nyelvével és gasztronómiájával ismerkedhetnek meg életkorukhoz igazított kreatív formában. Az eddig beérkezett ESZIA bevallásokból kiderült, hogy a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél merülnek fel. Ezért a NAV segít a szülőknek, összefoglalta a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre érdemes odafigyelniük a dunaújvárosi adózóknak is. Gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok, a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Azbeszt szennyezés, fontos döntések jöhetnek 100 km.

0: Ezen át üldözték a miskolci álmokfutót, kiszáradtak a benzinkutak Kubában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúlt érintő aszbeszt szennyezés kezeléséről. Számos településre kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból, Vas, Zala, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelezte, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormány közi tárgyalásokra is szükség lesz, tisztázni kell ugyanis, hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba a szennyezett egészségkárosító építőanyag. Irán nem juthat atomfegyverhez, és ha ennek az az ára, hogy rövid távon felmegy az üzemanyag ára, azt vállalni kell, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a közelgő félidős kongresszusi választások sem befolyásolják a közel-keleti válság rendezésével kapcsolatos döntéseit. Épp ezért, jegyezte meg, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba a teheráni vezetéssel. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. Egyik napról a másikra megduplázták az üzemanyagárát Kubában, 1 liter gázolaj átszámítva úgy 620, 1 liter benzin pedig 580 forintba kerül most. Csak hogy az amerikai olajblokád miatt nincs mit eladni, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva maradt. A fekete piaci benzinárak eközben az egekbe szöktek, literenként 8 és 10 dollár közé, ám ezt a legtöbb kubai már nem tudja megfizetni. Ború, csapadék és szél, erre számíthatunk, mondom a részleteket. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Május 16-a van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a BESZ délután velem, Béni Merdiával, és jó kis pörgős zenékkel, úgyhogy feldobjuk ezt a délutánt is. Érkezik is az óra kezdéseként a Have a Nice Day, a Bon Jovi 2005-ös azonos című albumának egyik legismertebb dala, ami az önállóságról és a kritikákkal szembeni ellenállásról szól.

Best FM a legjobb zenék ma az ország. Nagy részén 14 és 22 fok között mérhetjük az értékeket. Hajnalig holnap reggel még eshet az eső, majd aztán csökken a felhőzet, és egyre több helyen süt ki a nap. Főleg délelőtt lehet erős az északnyugati szél, de egyébként az előrejelzések szerint 15 és 20 fok között alakul mindössze a csúcsérték.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban pedig a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, úgyhogy ott is figyelni kell nagyon. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, így a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Baktura Aszó csomópont le- és felhajtó ága mindkét oldalon járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Like no other. Flawless.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó dalokkal folytatjuk a délutánt, úgyhogy érdemes maradni. Itt lesz például Miller Dávid is. Ez lesz a Süt a nap, és Árás Boroborója is felcsendül perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Idén is megtartották a végzősök különleges menetét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Ismét végigvonult a Dunaújváros utcáin a Salamander, a végzős hallgatók hagyományos fáklyás menete. A több generáció óta élő hagyomány eredetileg Selmecbánya diák hagyományaiból ered, és a hallgatói évek lezárását jelképezi. A fáklyás felvonulás azt szimbolizálja, hogy a végzősök elindulnak életük következő szakasza felé, miközben magukkal viszik az egyetemi évek emlékeit és közösségi élményeit. A Salamander nem csak egy egyetem, hanem a város életének is kiemelt eseménye. Ilyenkor Dunaújváros is búcsút vesz attól a generációtól, amely éveken át meghatározó része volt a város mindennapjainak. További részletek a Duna Online oldalán. Online csalásokra figyelmeztet a Fejér vármegyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Voltak itt internetes vásárlásügyi ügyén vertek át, mást hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN-kódját, vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejérvár megyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indított el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák

0: mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: Hírek a Best FM-en. Üzent végkielégítéséről a volt miniszterelnök. Ha megütöd, leülöd, egyre több támadás éri a vasutasokat. Eto vagy Fradi, este minden kiderül. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter a héten felszólította az előző kormány minisztereit, államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. Tegnap pedig azt posztolta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg 38 milliós végkielégítését. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott már a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Aggasztóan sok támadás éri a vasutasokat, volánosokat. Az év első 4 hónapjában 69 incidens történt, jóval több, mint tavaly ugyanekkor. A MÁV csoport folytatja, ha megütöd, leülöd kampányát. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény, amire a zéró tolerancia jegyében reagálnak. A bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálóknak beszerzett csaknem 200 test. Kamera. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön, egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt, az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Este 7 óra tájban kiderül, hogy a listavezető Győr vagy a címvédő Fradi szerzi meg az aranyérmet a futball NB1-ben. Ha az Eto nyer Kisvárdán, biztosan bajnok. A Ferencvárosnak mindenképp több pontot kellene szereznie az Üllői úton az Zalaegerszeg ellen, mint riválisának északkeleten, vagyis csak akkor végezhet az élen, ha a Győr botlik, az Eto 5-ször lehet befutó, míg az FTC összességében 37. sorozatban 8. bajnoki címért lép. Pályára. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét mindenkinek, folytatódik a szombati Best délután, elhagytuk az egy órát is, én Béni Meddia vagyok, és már is itt a Boró-Boró Árás egyik legnagyszerűbb slágere 2004-ből, aminek a különlegessége, hogy perzsa és angol nyelvet kever. Korábban ez egyébként ritkaságnak számított. Rádiózunk együtt ebben az órában is.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Tokas Miracle, a német Fragma egyik legismertebb Eurodance slágere, ami 2000-ben robbant be a klubokba. A dal érdekessége, hogy két külön szám, a Tokas Stem és a Coco Star I Need a Miracle című dala összeolvadásából született, és nagyon népszerűvé tette. Európa szerte több ország slágerlistáján is az élre került, és hát bizony a szám a 2000-es évek elejé klubkultúra egyik meghatározó himnusza lett. A mai napig gyakran hallhatjuk különböző DJ-szettekben is. Ez már a Tokas Miracle, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például a Budapest felé vezető oldalon az 59-es jelű 60 kelet csomópont felhajtóágát lezárták, helyette az 55-ös jelű 60 Salgótarján csomópontnál lehet felhajtani a főváros irányába. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat, ott a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal a belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest irányába egyébként a 221-es és a 218-as kilométer között a leálló sávot lezárták, mert zajvédő falat építenek. Ami pedig az M4-est illeti Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, itt a 2 óra, úgyhogy már is meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán érdemes maradni, hiszen a folytatásban felcsendül például a régi nyár is. Egy átdolgozás Holanyi Zsuzsi és Lotfi Megi közössét hallgatjuk, és dr. Béres is velük tart majd. A French Affair pedig a szexivel érkezik perceken belül, a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
4: de most új fejezet nyílik.
3: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér.
4: Zene, nyárillat, ízek és találkozások.
3: Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
4: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
3: És a belépés ingyenes.
5: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
3: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Idén is megtartották a végzősök különleges menetét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Ismét végigvonult Dunaújváros utcáin a Salamander, a végzős hallgatók hagyományos fáklyás menete. A több generáció óta élő hagyomány eredetileg Selmecbánya diák hagyományaiból ered, és a hallgatói évek lezárását jelképezi. A fáklyás felvonulás azt szimbolizálja, hogy a végzősök elindulnak életük következő szakasza felé, miközben magukkal viszik az egyetemi évek emlékeit és közösségi élményeit. A Salamander nem csak egy egyetem, hanem a város életének is kiemelt eseménye. Ilyenkor Dunaújváros is búcsút vesz attól a generációtól, amely éveken át meghatározó része volt a város mindennapjainak. További részletek a Duna Online oldalán. Az eddig beérkezett SZIA bevallásokból kiderült, hogy a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél merülnek fel.

0: ezért a NAV segít a szülőknek, összefoglalta a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre érdemes odafigyelniük a dunaújvárosi adózóknak is. Gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. Gyermeknapi hangulatú pünkösdi koncerttel készül a dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. A zeneiskola növendékei a Krisztus Király Főtemplomban lépnek fel május 23-án. A szervezők a gyermekek világnapját megelőző hétvégére időzítették az eseményt, amely így egyszerre lesz ünnepi és családias hangulatú program, írja Dúl. A koncertre a belépés díjtalan, a dunaújvárosi zeneiskola és a helyi római katolikus közösség közösen várja az érdeklődőket. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelem igazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső. Egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: Hírek a Best FM-en. Nőtt a MÁV csoport dolgozóival szembeni erőszakos támadások száma. Kínába megy az orosz elnök. Zajlik az idei futókörök napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jelentősen nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben, míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Kedden 2 napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Szokatlan májusi hideg és rendkívüli vízszint emelkedés miatt ismét védekezik Velence. A várost a tengerár ellen védő gátrendszert 2 egymást követő estén is működésbe kellett hozni, ami ilyenkor ritkaságnak számít. A szakemberek szerint az idei május a leghidegebb az elmúlt 10 évben, miközben az év eleje óta már több mint 20 alkalommal aktiválták a mobil védelmi rendszert. Olaszország több régiójában közben viharriadó van érvényben, a szélsőséges időjárás miatt számos helyen lezárásokkal és korlátozásokkal készülnek. Futócipőt húzott az ország, 25 helyen zajlik a futókörök napja. Délelőtt 9 órakor kezdődött és 17 óráig tart. Az egyes helyszíneken minden lefutott kilométer a települések közös eredményét erősíti. A részvétel ingyenes, a cél pedig nem csak a mozgás, hanem a helyi közösségek összefogása is. Budapesten 5 helyszínen, emellett többek között Kaposváron, Szolnokon, Egerben, Székesfehérváron, Sárváron és Moson-Magyaróváron is futnak a résztvevők. Borult időnk lesz, többfelé kell esőre, zivatarra készülni. A részleteket azonnal mondom. Túlnyomóan borult lesz az ég, legfeljebb hazánk keleti felén szakadozott lehet a felhőzet, ott rövidebb napos időszakok is előfordulnak. A Dunántúlon tartós esőzésre, másút záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk, többfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. A legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de a 20 fok feletti értékek a Tiszántúlon lesznek jellemzők. Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És az a szám, amelynek a központi témája az önbizalom és a vonzerő, miközben könnyed, táncolható Eurodance alapokra épül, lesz pedig nem más, mint a French Affair egyik legismertebb slágere, amit most 2000-ből indítok, a Sexit hoztam. 2 óra múlt néhány perccel, hello mindenkinek, én Béni Mentia vagyok. Rádiózzunk együtt!
2: Best FM!

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. Jerry Halliwell és a Look at Me érkezik a folytatásban. Az énekesnő első szóló kis lemeze volt, miután kilépett a Spice Girls együttesből 1998-ban. A dal egyébként 99-ben jelent meg, és erősen reflektál a hírnévre, valamint a média figyelmére, egyszerre kritikus és ironikus hangvételben. A klipben Jerry több különböző karaktert alakít, ezzel is hangsúlyozva a hírességek szerepjátékát. Egyébként nagyon sikeres lett a dal Európában, és bizonyította, hogy Jerry önálló előadóként is megállja a helyét. Ez már a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk az M6-oson például Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. És ugyancsak az M6-oson Bátaszék után a B és a C alagút között a dilatáció szerkezetet javítják, a 168-es és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható, a Himesházi Völgyhídon pedig a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják, itt a főváros felé vezető oldal van zárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. Óvatosan, arra felé is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: No, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tideni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját, vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media.

0: bárki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját, vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. A kórházi kezelés időszaka nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő lehet a gyermekek számára. Ebben nyújt különleges támogatást az Amigos a gyerekekért alapítvány, amely játékos nyelvi foglalkozásokkal és egyetemista önkéntesek segítségével teszi élményekben gazdaggá a kórházban kezelt és gyógyuló betegek mindennapjait. Az alapítvány célja, hogy a nyelvtanulás, a közös játék és az interaktív felfedezés örömén keresztül motivációt, sikerélményt és pozitív élményeket nyújtson a gyerekeknek a gyógyulás ideje alatt. A foglalkozások során a résztvevők különböző országok kultúrájával, nyelvével és gasztronómiájával ismerkedhetnek meg életkorukhoz igazított kreatív formában. Az eddig beérkezett ESZIA bevallásokból kiderült, hogy a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel, ezért a NAV segít a szülőknek, összefoglalta a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre érdemes odafigyelniük a dunaújvárosi adózóknak is. Gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Holnap sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás. Élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-észak-nyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt a 93 egy Best FM-en, ahogy ígértem, hétvégén is együtt töltünk 3-3 órát. Ma a szombaton este 6 óráig miénk a pálya. Kedves dunaújvárosi hallgatók, tisztelettel köszöntök mindenkit. Az én nevem Oleg Csongor, és egy fiúcsapat indítja az órát. Zenél a Blue, és szól a One Love című felvétel.
1: 93 egy Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Május 16-át írunk már, kedves Dunói Városi hallgatók. Üdv mindenkinek és szép délután szombatra, kellemes hétvégét. A nevem Molek Csongor, névnaposaink pedig remélem velünk vannak. Ők a Botondok és a Mózesek. Aki ünnepel, Isten éltesse sokáig Dunói Városban is a környéken. 66 évvel ezelőtt létrehozták az első működő lézersugarat. És 97 esztendeje, 1929. május 16-án először tartották meg az Oscar-díjátadást. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, a listát megvizsgáljuk hétvégén is természetesen. 161 éve látott napvilágot Holló Barnabás, szobrászművész, akinek elsősorban realisztikus domborművei jelentősek. 159 éve született Iványi Grünwald Béla, festő, és 158 éve látott napvilágot Somogyi Béla, tanító, újságíró. Aki ma ünnepel, Dunai Városi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Our Dion felvételit játszom most, ez az I Will Love You Monday.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki vezet jelenleg, közlekedik hétvégén is dunaújvárosi autósok. A 6207-esen Adony-Velence összekötő úton az 1-es-3-as kilométer között félpályás lezárás lassíthatja a haladást még mindig. Aztán a 62-esen Dunaújvár a Székesfehérvár másodrendű főúton a 10-es kilométer környékén terelésre kell készülni, hát itt is útkarbantartási munkálatokat végeznek a hozzáértők, és az újsolti bekötő úton végzik még mindig a közmépítési munkálatokat, tudják, az 52-124-esen. Itt rögtön a 0-as kilométerről van szó, és változás valamikor július végén várható. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat, 0630 74 74 777-es a telefonszámunk, előre is köszi szépen, türelmesen és figyelmesen vezessen mindenki. A következő sláger jó pár videó hátterében felcsendült már, a Bonfunk MC's nagy slágere következik, meghallgatjuk a Besten, a Freestyler című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki itt van velünk Dunaújvárosból és a környékünkről, az új hallgatókat főleg. Az én nevem Oleg Csongor, és együtt töltünk még 2 egész órát a szombatból. Indítja egy hölgycsapat a következő felvonást, a Pussycat Dolls, és szól a Buttons című dal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Többnyire erősen felhős, borongos lesz az ég. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyomaendrődnél kisiklott vasúti kocsikat. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, jelentős károk keletkeztek, megrongálódott mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sínek és a kapcsolórendszerek is. Ma rendezik a futókörök napját. A rendezvényen a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik népszerű közösségi szabadidősport eseménye 25 városban várja az érdeklődőket. A helyszínekről a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetsége online felületein lehet tájékozódni. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő

0: kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a világosmagyarország.hu honlapon lehet. A barátság lesz a központi témája az idei Sopron Festnek, amelyet ezúttal a szokottnál később, július 2. és 4. között rendeznek meg a Lőverekben. Június 26-ától a felvezető napokon városszerte 80 helyszínen mintegy 300 program várja látogatókat. A fesztivál ideje alatt 12 időszaki kiállítás nyílik, emellett a múzeumok is különböző programokat szerveznek. Hajdúhatház területen hepatitis A járványhelyzet alakult ki. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a kézfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítő pontok kialakításával. Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttatnak el. Éreink végén az időjárásról: borult lesz az ég, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Hiatos csapadékra is esély van. Délután a Nyugat-Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, és megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul, de a Tiszántúlon 21 és 23 fokra lehet számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt vagyunk még a 93.1 West FM-en, és indítunk egy újabb felvonást, ami zeneileg is tartalmas lesz természetesen, garantált a zenei változatosság hétvégén is, kedves dunai városi hallgatók. Az én nevem Oleg Csongor, és egy hölgycsapattal kezdünk. Zenél azonnal a Pussycat Dolls, és szól a Buttons című felvételük.
2: 93.1 West FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunaújvárosi hallgatók, szép délutánt mindenkinek. Az én nevem Oleg Csongor, holnap már vasárnap megint, nagyon durván gyorsan pörög a hétvége, de hát ehhez már talán hozzászoktunk, vagy mégsem. Nézzük, hogy vasárnap milyen idő lesz itt a környékünkön. Kezdetben sok felé fordulhat elő eső, csapadék. Itt a mi tájegységünkön is, aztán délutántól elméletileg ez megszűnik, és még a napsütést is élvezhetjük. Viszont többfelé megerősödik majd az északnyugati a szél, és a csúcsérték olyan 14-20 fok körül alakul. Hát reméljük a legjobbakat, ettől melegebb időjárást is várhatunk azért. Pollen terhelés, erre kitérünk már minden nap, mivel a pollen szezon jó pár hete beindult. És kedves allergiás hallgatók, jelenleg a pázsitűfélék pollen szintje magas tartományban van, az eperfafélék, fenyőfélék pollen koncentrációja pedig közepes. És a kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően nagyon alacsony. Azért papír zsebkendőből nem árt betárazni. Most Rihanna és T.I. közös számát játszom, ez a Live Your Life című dal. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Will you count me in?

93.1 Best FM, a legjobb zenék, Dunai Városi hallgatók, a Dunai Városi SC Lórántfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babó és G, remélem, hogy jól ejtem, a három terápiás macska látogatott el kettő osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókat a terápiás állatok világával. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Otós beszámoló van fent természetesen a duol.hu hírportálon. Most következzen egy igen energikus, táncolató popsláger. Megyünk vissza az időben 1993-ig, sőt, ha a dal eredetiét keressük, akkor 79-ig kell visszamennünk az időben. De most a Brit Take That verziójában hallgatjuk a Relight My Fire című slágert.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, hétvégén is azért kicsit pontosítunk nyilvánvalóan dunaújvárosi hallgatók, hogy tudjuk pontosan hol vagyunk. A mikrofonnál Molek Csongor, én itt vagyok a stúdióban még egy órán keresztül, és a legjobb zenéket bekészítettem már. Indítja az órát mindjárt a Gorillaz együttes.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég pénteken az MTI-vel. A közlemény szerint vasárnap 6.30 és 15.30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A hídmosást az északi Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia, autoimmun betegség. Az érintetteknél a gluténfogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba a hantavírus fertőzöttekkel. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Visszahívtak egy glutén és laktózmentes nápoit, mert határérték feletti glutén tartalmat mértek a termékben. Az élelmiszerhatóság azt kéri, hogy a Dibette márkájú wafri kakaós krémmel töltött és bevont ostyaszeletet ne fogyasszák el. Az édességről a pontos

0: Információk megtalálhatók a Nébih honlapján. Híreink végén az időjárásról: borult lesz az ég, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Hiatos csapadékra is esély van. Délután a Nyugat-Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, és megélénkül a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul, de a Tiszántúlon 21 és 23 fokra lehet számítani.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Online csalásokra figyelmeztet a Fejér megyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Volt, akit internetes vásárlásürügyén vertek át, más hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. A kórházi kezelés időszaka nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő lehet a gyermekek számára. Ebben nyújt különleges támogatást az Amigos a gyerekekért alapítvány, amely játékos nyelvi foglalkozásokkal és egyetemista önkéntesek segítségével teszi élményekben gazdaggá a kórházban kezelt és gyógyuló betegek mindennapjait. Az alapítvány célja, hogy a nyelvtanulás, a közös játék és az interaktív felfedezés örömén keresztül motivációt, sikerélményt és pozitív élményeket nyújtson a gyerekeknek a gyógyulás ideje alatt. A foglalkozások során a résztvevők különböző országok kultúrájával, nyelvével és gasztronómiájával ismerkedhetnek meg életkorukhoz igazított kreatív formában. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejérvár megyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indított el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Napközben 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt vagyunk még remélhetőleg a legtöbben, a 93.1 Best FM-en. A legjobb zenéket pedig együtt pörgetjük még 60 percen keresztül a Dunaújváros és környéki hallgatókkal. A mikrofon mögött Molek Csongor, hamarosan lesz közlekedési info, aki vezet, mindenféleképpen maradjon velünk. Az órát pedig indítja most a Gorillaz.
1: 93.1 Best

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok mindenkinek. Dunaújvárosi közlekedők az 51-esen közműépítési munkálatok miatt mindkét irányban lassabb haladásra készülni kell, még július végéig egyébként. Budapest-Baja Herceg-Szent Tomás ödrendű főúton a 72-es és a 76-os kilométer között. Aztán az 52-esen is végeznek útkarbantartási munkálatokat Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 60-as és a 63-as kilométer között. Itt is aktuális az útszűkület. Jelezhetik bátran, ha lenne egyéb info, 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen! Énekel most a kolumbiai hölgy Shakira, és szól a Loca című, igencsak táncolható fel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig az asztali tenisz, a pingpong. Kedves dunói veresi hallgatók, az NB2 után az NB1-es pontvadászatban is az első helyen fejezték be a szezont. A Pentele játékosai így 3 év után ismét NB1-es bajnoki címet ünnepelhet Varga Richárd csapata. A mindössze 2 esztendős egyesület első számú együttese az NB2 tavalyi megnyerése után, tehát idén az NB1-ben indult, 18 lejátszott találkozójából 15-öt megnyert, és mindössze 3 vereséget szenvedett, így az első osztályú bajnokságban is az aranyéremnek örülhetett. A Pentele második számú alakulata, az NB2-ben szerepelt, és bár hullámzó teljesítményt nyújtott a szezonban, végül 10 győzelemmel, 4 döntetlennel és 2 vereséggel a második helyen fejezte be a pontvadászatot, 4 ponttal a végső győztes PTE Peac mögött, valamint 1 ponttal a harmadik Honvéd Szondiás előtt. Hát gratulálunk, a további részletes infók a dunaiváros.com hírportálon fent vannak egyébként különféle fotókkal. Most Tiziano Ferro felvételét játszom, ez már a Perdono.

0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék ismét egy olyan előadó következik, akit színészként is nagyon szeretünk, ő Will Smith, és a Wild Wild West című lazuló slágere lesz a búcsúdal. Így szombat késő délután, és lassan már tényleg belépünk a kora estébe, úgyhogy jó pihenést kívánok a következő órákhoz mindenkinek, talán betervezték a legtöbben kedves dunai városi hallgatók. És holnap megint vasárnap, de délután 3-tól ismét találkozunk. Molek Csongort hallották. Jó pihit, a legjobbakat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tideni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
3: Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Senki ne adja meg bank adatait, illetve PIN kódját vagy netbanki belépési adatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Online csalásokra figyelmeztet a Fejérvár megyei rendőrség, miután az elmúlt időszakban több hasonló ügyben indult rendőrségi eljárás. A csalók ismert szolgáltatók, internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek banki adatait. Volt, akit internetes vásárlásürügyén vertek át, mást hamis SMS-ben érkező fizetési felszólítással, illetve telefonos megkereséssel vettek rá arra, hogy hozzáférés adjon netbankjához. Az áldozatok számlájáról több százezer forint tűnt el. A rendőrség arra figyelmeztet, senki ne adja meg bankkártya adatait, PIN kódját, vagy netbanki belépési adatait idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli hozzáférés biztosító programot ismeretlenek kérésére. A részletek a Duna Online oldalán. Az eddig beérkezett SZIA bevallásokból kiderült, hogy a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél merülnek fel, ezért a NAV segít a szülőknek, összefoglalta a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre érdemes odafigyelniük a dunaújvárosi adózóknak is. Gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. Gyermeknapi hangulatú pünkösdi koncerttel készül a dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. A zeneiskola növendékei a Krisztus Király Főtemplomban lépnek fel május 23-án. A szervezők a gyermekek világnapját megelőző hétvégére időzítették az eseményt, amely így egyszerre lesz ünnepi és családias hangulatú program, írja Dúl. A koncertre a belépés díjtalan, a dunaújvárosi zeneiskola és a helyi római katolikus közösség közösen várja az érdeklődőket. A tőrösdarazsak nem veszélyesek sem az emberre, sem az állatokra, ezért elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívja fel a figyelmet itt Fejérvár megyében is a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. A rovarok májustól jelennek meg a kertekben, parkokban és komposztok közelében, ahol természetes módon gyérítik például a cserebogár lárvákat. Az óriás tőrösdarazsak, ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, a tőrösdarazsak nem agresszívek és csak akkor használják a fullánkjukat, ha megfogják őket. Holnap sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás. Élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11-23 fok valószínű.
3: Hírek a Best FM-en.
5: Másképp használhatjuk fel a szép kártyán lévő összegeket. Megnyílt a Noé bárkája Szegeden. Záporok, zivatarok a folytatásban is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Eszerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-éig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb

0: gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutató térben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudósnők ösvénye is, amely a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örökségüket állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív-szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el, mint egy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozatok felkutatására. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is megtartották a végzősök különleges menetét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Ismét végigvonult Dunaújváros utcáin a Szalamander, a végzős hallgatók hagyományos fáklyás menete. A több generáció óta élő hagyomány eredetileg Selmecbánya diák hagyományaiból ered, és a hallgatói évek lezárását jelképezi. A fáklyás felvonulás azt szimbolizálja, hogy a végzősök elindulnak életük következő szakasza felé, miközben magukkal viszik az egyetemi évek emlékeit és közösségi élményeit. A Szalamander nem csak egy egyetem, hanem a város életének is kiemelt eseménye. Ilyenkor Dunaújváros is búcsút vesz attól a generációtól, amely éveken át meghatározó része volt a város mindennapjainak. További részletek a Duna Online oldalán. Az eddig beérkezett ESZIA bevallásokból kiderült, hogy a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél merülnek fel. Ezért a NAV segít a szülőknek, összefoglalta a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre érdemes odafigyelniük a dunaújvárosi adózóknak is. Gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti, és nem örökbefogadó édesanyaként. Gyermeknapi hangulatú pünkösdi koncerttel készül a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. A zeneiskola növendékei a Krisztus Király Főtemplomban lépnek fel május 23-án. A szervezők a gyermekek világnapját megelőző hétvégére időzítették az eseményt, amely így egyszerre lesz ünnepi és családias hangulatú program, írja Dól. A koncertre a belépés díjtalan, a Dunaújvárosi Zeneiskola és a helyi római katolikus közösség közösen várja az érdeklődőket. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelem igazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Híreink végén a várható időjárásról. Sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok helyenként eső. Egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős

0: hozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikaért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Ma van a Cölikália világ napja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cölikália Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
1: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
0: A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez

Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itthon kulturális fordulat jöhet. Bajnok lett az Eto a labdarúgó fizligában. Továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A Tisza kormány kulturális fordulatot ígér, Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét,

0: jelenléttel készülnek a nyárra. Több ezer tűzoltót mozgósítanak, fejlesztik az erdővédelmi infrastruktúrát, és a szabadtéri tűzgyújtási tilalmat akár a szokásosnál korábban is bevezethetik. Több embert elgázolt egy autós az észak-olaszországi Modena belvárosában. Rendőrségi információk szerint heten sérültek meg. Az autót vezető 30 éves marokkói származású olasz állampolgárt elkapták a rendőrök. A férfi nagy sebességgel hajtott a tömegbe, majd egy kirakatnak csapódott. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto. Borbély Balázs együttese a labdarúgó Fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán. Ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Zalaegerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvég első napja, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Nem is húzom az időt, a Kosin kezd, ez a Catch.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk tökéletesen képviselte azt a korszakot, amikor a dance zene tele volt még pozitív energiával és önfelett hangulattal. Erős beatek, rebbetétek és egy fülbemászó refrém. Egyszerre játékos és lendületes, és nagy valószínűséggel ezért működik még most is. Ez a Cut and Move és a Get Serious.

Bestefem a legjobb zenék. Hölgyek, urak, több nemzetközi lap beszámolója szerint újra válságba kerülhetett Justin Timberlake és felesége, Jessica Biel házassága. A hírek alapján a színésznő türelme állítólag a végéhez közeledik, miután az énekest 2024-ben ittas vezetés gyanújával letartóztatták, és az ügyet övező figyelem azóta sem csillapodott. Egy benfentes úgy nyilatkozott, hogy Jessica Bielnél betelt a pohár, és állítólag ultimátumot is adott a férjének. Ha Timberlake ismét hibázik, készen áll komoly döntést hozni a kapcsolatukat illetően. Ajajajajaj. Ugyanez a forrás azt is hozzátette, hogy a színésznő már nem sokáig képes türelmet tanúsítani a férje felé. Ejnye, bejnye. Justin. Hát állj Jessica elé, és énekeld el neki a következő dalt, ami nem más, mint a Señorita.

0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Ezt a fem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő úriember a 2000-es évek elején új szint hozott a hip-hop világába, könnyedebb, dallamosabb stílusával. Ráadásul a Ride With Me az egyik legnagyobb áttörést hozó slágere lett, úgyhogy én nem ellenkezem, hanem inkább indítom, jön Nelly.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy ironikus dal, ami a nőkkel szembeni elvárásokról és a korlátokról beszél, egy kis humorral megfűszerezve. Ez társul Gwen Stefani különleges előadásmódja, ami biztos recept a sikerhez. Tegyük a szívünkre a kezünket, ez tényleg így van. Jön a No Doubt, ez a Just a Girl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbeszt szennyezés ügyben fontos kormányzati döntések jöhetnek. Hétfőn lesz a múzeumi világnap. Shakira egy újabb labdarúgó VB hivatalos dalát énekelte el. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúlt érintő azbeszt szennyezés kezeléséről. Számos településre került, illetve kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból. Vas, Zala, valamint Győr, Moson-Sopron vármegyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelentette be, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormányközi tárgyalásokra is szükség lesz. Tisztázni kell ugyanis, hogy hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba szennyezett, egészségkárosító építőanyag. Kedden két napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a két oldalú kap.

0: és több vidéki városban, köztük Győrben, Nyíregyházán és Szentendrén is különleges tárlatokkal és élményprogramokkal készülnek. Szűk egy hónappal a június 11-i rajt előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A Die Die-t Shakira énekli, így 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, ez a buzdítás japánul, olaszul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Egyelőre nem tágítanak a felhők, sokfelé lesz zápor, zivatar, a részleteket azonnal mondom. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sokfelé várható eső zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem nagyon jól vagytok, remélem jól telik az este, és remélem megvagytok elégedve a zenei felhozatallal. Most egy igazi istennő kezdi ezt az órát, ő nem más, mint Beyoncé és a Naughty Girl.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. Country alapok társulnak a modern pop-rock hangzással. Első hallása kicsit furcsának tűnhet, de Shania Twain megmutatta, hogy ez egy tökéletes elegy lehet. Jön a Man I Feel Like a Woman. Ennyi. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én úgy tudom elképzelni, hogy egy családi vacsoránál unatkoztak a testvérek és rokonok, és arra jutottak, hogy a tradicionális ír folkzenét egy picit megreformálják, átformálják, ezzel leigázva a félzenei világot. Hát ez szerintem a korsz történeteit zanzásítva. Jön a Breathless.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagy szó, hogy 2007-ben, amikor megjelent a Girlfriend, akkor első körben online videós sláger lett, majd a biztonság kedvéért több nyelven is készült belőle feldolgozás. Avril Lavigne mondjuk boldog lehetett, nem csoda, hiszen 2007-ben online atomsláger, na az a nagy szó. Na mindegy, jön még egyszer Avril Lavigne és a Girlfriend.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, egy elképesztő dal következik, ami egy nagyon komoly párosítás. Mondhatni, hogy egy különleges párosítás. Érzelmes hangulat és klubzenei alap. Ez tette a Missinget egy időtálló klasszikussá. Everything But The Girl az előadó. Így még lehet, hogy sok embernek nem mond olyan sok mindent, de hogyha meghalljátok, és hogy már szólaltunk, akkor már tudjátok, hogy miről van szó. Úgyhogy induljon!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. A labdarúgó fizligában aranyérmes a Győr. Továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni.

0: másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után pár perccel Best FM a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek. 10 óra után már szerintem lehet használni azt, hogy éjszakát. Na mindegy is, egy a lényeg, hogy a legjobb zenék nálunk szólnak, és abból még lesz bőven a maradék két órában. A Killers kezd, ez a Human.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljes mértékben bajban vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele! Holnap 17-én Pascal névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Andorokat, a Brunókat, a Fábiókat, a Fábiuszokat és a biztonság kedvéért a Vejkéket. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy megfogod a telefonot, és egy SMS vagy egy hívás formájában felköszönted az illetőt. Ennyi, és te leszel a napsztárja. Nálunk pedig érkezik most Jamiroquai, ez a Can't Heat.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás nő érkezik most hozzánk, akit úgy hívnak, hogy Cheryl Cole, a dala pedig a Fight for This Love. A dal produceri munkájában Will.i.am is részt vett, és ez jól hallható is a korszakra jellemző feszes hangzásában. Egy kapcsolatért néha küzdeni is kell. Ezt akarják így megerősíteni, elmondani, belesújkolni az emberekbe, és nagyon igaz is. Na még egyszer, Cheryl Cole, Fight for This Love, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy látszik, hogy a következő dalnak annó meg kellett érnie, mint mondjuk egy jó bornak, vagy egy jó sajtnak, hiszen Gadzsótól a So Many Times-t először 2003 és 2004 környékén adták ki, viszont igazán megfogni az embereket csak 2005-ben tudta, viszont akkor atomvilágslágerré vált, úgyhogy szerintem senki nem bánkodott emiatt. Na, So Many Times, itt most, nálunk, hol? Ha persze, hogy a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a TLC 1995-ös ikonikus R&B dala, a Waterfalls. A Crazy Sexy Cool albumon jelent meg, és komoly társadalmi kérdéseket firtatott. Ilyen volt például bizonyos dolgoknak a kereskedelme, na meg a járványok. Tudjátok, hogy miről beszélek, hogyha nem, akkor mindenféleképpen nézzetek utána. Eközben viszont hetekig vezette a sláger listákat, és hát híres a refrénjéről, és ezek után nem újdonság, hogy a meggondolatlan életvitelre hívja fel a figyelmet, pontosabban annak káros hatásaira. Na, most már azért csak kijövök ebből, jön a TLC és a Waterfalls.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát indul a szombat utolsó órája. Nincs mit tenni, ilyen jó zenék között csak úgy repül az idő, és ez lesz a folytatásban is. DJ Sammy és Luna következik, ez a The Boys of Summer. Na, jöhet már a nyár.
1: Ez a Night Shift.

0: úgysem felelnél.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát semmi jóval nem szolgáltok, nagyjából ugyanilyen lesz, mint a mai nap, többször annyi, hogy reggel 14 fokra ébredünk, napközben pedig 15 fok lesz, 2 fokkal hűvösebb, mint a mai nap volt, viszont a biztonság kedvéért megmarad ez a mediterrán ciklon, esővel, erős széllökésekkel, és a többi, és a többi, és a többi, úgyhogy nagyon kültéri programot holnapra ne tervezzetek, legalábbis szerint hanem inkább hallgassatok bent a lakás meg a ház kényelmébe a Best FM-et, és ilyen dolgokat, mint például Shanice és az I Love Your Smile.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevesen tudják, de a következő dalból két hivatalos szövegverzió is létezik. Van egy, ami mondjuk úgy, hogy a felhasználóknak készült, egy pedig a rádióknak. Az eredetiben Legalize It van egy bizonyos szövegrészletben, a rádiósban pedig Recognize It. Szerintem mindenki tudja, hogyha Somporról vagy mondjuk a jamaikai zenészekről beszélünk, akkor mit kéne legalizálni, de hát azt ugyebár nem szabad. Viszont felismerni, meg emlékezni rá mindenre. Úgyhogy jön Sean Paul és a We Be Burning.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, az a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne mindenféleképpen lecsekkolni, végig görgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és hálánkat mindig a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most például Kelly Clarkson érkezik nálunk, ez a Since You've Been Gone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este is így döntötök, hogy velem együtt búcsúztok majd a hétvégétől. Én itt leszek, hiszen Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things in life.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.